felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Long time. Shouldn't have left you. Without a door.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyet csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalom impulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkentik kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kocsik a zalai Gyesev vonalon. Zaklatás miatt emeltek vádat egy zalai férfi ellen. Taroltak a zalai diákok a Zöld Jövő versenyén. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívás már zaklatásnak minősülnek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diák olimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredményekkel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba a Gyesevnél. A társaság két korszerűsített Schlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celdömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányításakor nincs szükség a mozdony átsorolására. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Kéri Lajosné elnök hangsúlyozta, a szervezet története egyben emberi sorsok és barátság. Története is, számolt be róla a ZAOL. Ez Sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be, a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyaga a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a maláta készítés folyamatát, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályában. Csapat siker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Augusztusra új burkolatot kap a Zalaszentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy másfél kilométeren teljes pályaszerkezetcsere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadékvíz elvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások a Zalavár megyei Szent Rafael kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A szakemberek a szülőszobai történéseket, az édesapák szerepét, valamint a szülés utáni időszak legfontosabb tudnivalóit is ismertetik. A foglalkozásokon szó esik az anyateljes táplálásról, az újszülött gondozásáról és az úgynevezett aranyóra jelentőségéről is. A szervezők célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosabban várják a gyermekük érkezését. A részletek és a jelentkezési információk a kórház honlapján érhetőek el, számolt be az egerszegihírek.hu. Rövid film készül Deák Ferenc és Gróf Festetics Mária elképzelt találkozásáról. A forgatás a Söjtöri Emlékháznál zajlott, ahol korhű jelmezekkel, hintóval és történelmi környezetben idézték meg a 19. század hangulatát. Amint egy 12 perces alkotás egy művészi fantázián alapuló történetet dolgoz fel, amely a haza bölcse és a fiatal grófnő kapcsolatát mutatja be. A készülő film a Söjtöri Deák Emlékház kiállításának része lesz, és a tervek szerint ősszel mutatják be, tudósít a ZAOL. Pedagógus nap alkalmából idén is elismerte az óvoda pedagógusok és tanárok munkáját Zalaegerszeg. A koronaszalomban rendezett ünnepségen összesen 11 pedagógus és nevelő kapott elismerő oklevelet. A gálán elhangzott, a pedagógusok munkája nem ér véget az iskola falain belül, hiszen a hétköznapokban és az ünnepnapokon is támogatják a gyerekeket. Az ünnepségen óvodapedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket, dajkákat, valamint középiskolai tanárokat is jutalmaztak, tudósít a ZAOL. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 7-e van vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk ebben az órában az OMC és a How Bizarre, az óra elsője pedig Beyoncé és Sean Paul közöse. Ez a Baby Boy, rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom majd a mai nap reggel témáit, ahol például egy okos nyakörvel is foglalkozunk, ami Kínában terjedt el, és nem is akármilyen állatoknak védi a vadon élő tevékenységeit. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem. Itt lesz velem az OMC csapata, How Bizarre-ral, na meg most az ETV és a Let

0: Best FM a legjobb zenék, az OMC dörzsölte ki a csipát a szemünkből, ez volt a How Bizarre, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, jönnek majd a részletek erről. Aztán 8 óra után egy popzenei szenzáció jön, ugyanis hosszú évek után újra együtt a színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent, és végül 9 óra után a sportrovat jön Szoboszlai Dominikkal, ugyanis bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, úgyhogy hozok mindent hamarosan, most pedig egy rövid szünet következik, és utána folytatom a legjobb zenékkel. A hírek után már is indítom Amy Winehouse-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zaklatás miatt emeltek vádat egy zalai férfi ellen, speciális technológiával küzdenek az aszbeszt ellen Zalaegerszegen, Győrben remekeltek a kölcseis atléták. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diák olimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredményekkel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. A következő napokban már több napsütésre számíthatunk, és most bővebben a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Pécsen 27, Dunaújvárosban 27, Szolnokon pedig 29. És a legjobb zenékkel természetesen folytatom. Egészen az óra végéig hozom őket, itt lesz velem hamarosan a Jamiroquai, a Kintet Hittel, na meg most Gaggio és a Bessame Mucho most itt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint egy mesterséges intelligenciával működő okosnyakörv, ami védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és a Lavandarán már biztos, hogy itt lesz velem majd 7 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kocsik a Zalai Gyesev vonalon. Jubileumot ünnepelt a Ne Felejts Klub. Sörtörténeti kiállítás nyílt a Göcsei Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba a Gyesevnél. A társaság két korszerűsített Schlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celdömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányításakor nincs szükség a mozdony átsorolására. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Kéri Lajosné elnök hangsúlyozta, a szervezet története egyben emberi sorsok és barátság. Története is, számolt be róla a ZAOL. Ez sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be, a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyaga Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a maláta készítés folyamat, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy hogyan képes segíteni a mesterséges intelligencia és a modern technológia azt, hogy egy kialás szélén álló faj esetleg megálljon vagy visszaforduljon ezen az úton. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Így június 7-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Indulunk a Gorillazzal, ez a Feel Good!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előre jelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Sasha és az I Feel Lonely, na meg most Sikén és a Lavender Run, ugyanis ezzel megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, Geszti Péter és Péterfi Bori közöse volt ez, a Beléd szerettem, ez van, szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet után az NSYNC és az I Want Your Back érkezik majd tőlem ide a Bestre.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Taroltak a zalai diákok a Zöld Jövő versenyén, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a megyénkben, megújul az út Zala-Szentgrót és Türje között. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályában. Csapat siker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Augusztusra új burkolatot kap a Zala-Szentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy 1,5 kilométeren teljes pályaszerkezet csere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadékvíz elvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Flowrida és a Good Feeling, vele ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a Robertek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Liam Neeson köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, a következő órában jön majd a popzene szenzációja, ugyanis hosszú évek után újra együtt láthatjuk színpadon Fergit és a Black Eyed Peas-t, úgyhogy

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik a Black Eyed Peas csapata nem akármilyen szenzációval, ugyanis az oldalukon ott lesz Fergie, ami bizony-bizony hosszú évek óta nem volt így. Úgyhogy a színpadon együtt láthatjuk őket, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, már biztos, hogy itt lesz velem Shakira is, méghozzá Lokával érkezik majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zaklatás miatt emeltek vádat egy zalai férfi ellen, speciális technológiával küzdenek az aszbeszt ellen Zalaegerszegen, Győrben remekeltek a Kölcsey is atléták. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diák olimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredményekkel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Papp Luca érte el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. A következő napokban már több napsütésre számíthatunk, és most bővebben a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van, vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és mellette a Black Eyed Peas csapatáról beszélünk, ugyanis hosszú évek után újra együtt állnak majd színpadon Fergie-vel, úgyhogy jönnek a részletek, na meg Nelly Furtado, ugyanis vele indulunk, ez a Turn of the Light.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette a zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies WhatsApp-ja, vagy a Go-Go Dolls és az Irish című szerzemény. Beindultak a pletykák nem véletlenül. Bár Fergie a kiválása óta szóró karrierjére és a családjára fókuszál, az utóbbi időben látványosan közeledett a korábbi tagokhoz. Decemberben már együtt ünnepelték a zenésznek az 50. születésnapját, a mostani közös színpadi szereplés pedig azonnal beindította a találgatásokat, hogy az eredeti négyes talán egy nagyobb közös projektre, vagy akár egy turnéra is készen áll. Több mint 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő formáció Las Vegasban egyértelműen bizonyította, a köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra, ez egy hatalmas dolog lenne. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele, most viszont folytassuk a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé, Shakirával megyünk tovább, szól a Loka most itt a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd 9 óra után a sportrovatba Szoboszlai Dominikkal, és nem a ruhájáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy a Premier League rajongói összeállítottak egy álomcsapatot, és bizony-bizony Dominik benne van, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, van még hátra egy fél óránk, amit megtöltöttem ezekkel, de most egy rövid szünet, utána pedig a Maroon 5-val és a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kocsik a Zalai Gyesev vonalon. Jubileumot ünnepelt a Ne Felejts Klub. Sörtörténeti kiállítás nyílt a Göcsei Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba a Gyesevnél. A társaság két korszerűsített, Schlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celldömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányításakor nincs szükség a mozdony átsorolására. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Kéri Lajosné elnök hangsúlyozta, a szervezet története egyben emberi sorsok és barátság. Története is, számolt be róla a ZAOL. Ez sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be, a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyag a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a maláta készítés folyamat, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Zalaegerszegen 26, Baján 28, Székesfehérvár 20.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig egy igazán friss, ropogós hír jön a sportvilágából. Egy kis színes Szoboszlai Dominikról, és nem a ruhájáról beszélünk, hanem arról, hogy a Premier League rajongói beleválogatták a 2025-26-os szezon álomcsapatába, úgyhogy jönnek erről a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például George Michael már biztos, hogy gondoskodni fog a jó hangulatról, a Freedom-mal érkezik ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.9 Best FM.
4: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Taroltak a zalai diákok a Zöld Jövő versenyén, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a megyénkben, megújul az út Zala-Szentgrót és Türje között. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályában. Csapat siker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Augusztusra új burkolatot kap a Zala-Szentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy másfél kilométeren teljes pályaszerkezetcsere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadékvíz elvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szoboszlai Dominika Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, ami a 2025-ös és 26-os szezonra vonatkozik. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, június 7, vasárnap, és természetesen az Outcast és a Hey Ya, övéki az indulás.
0: Best FM,

Next FM a legjobb zenék hatalmas elismerésben részesült a magyar válogatott csapatkapitánya. A szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik is helyet kapott a 2025-ös, 26-os Premier League szezon hivatalos álomcsapatába. A Premier League honlapján lebonyolított voksoláson a világ minden tájáról több mint 200 ezer drukker állította össze a képzeletbeli kezdő 11-et egy 60 fős elit listáról. A bravúr értékét pedig az növeli, hogy Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bekerült a Liverpool keretéből. Gratulálunk Dominiknak, nagyon sok sikert kívánok még neki a Premier League-ben, vagy egyébként ahol folytatja, mert szerintem egyébként ez egy nyitott kérdés, de hát nem tudom, én nem szeretném sejtetni a jövőt. Egy biztos, hogy kedden válogatott meccs, méghozzá Debrecenben játszik majd a magyar válogatott a nagyerdei stadionba, úgyhogy figyelünk oda is, csak úgy, mint ahogy a Puskásban is figyeltünk múlt héten pénteken este Szoboszlaiékra, ahol 2-1-re győzték le Finnországot. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Sheryl Crow is itt lesz velem a Fight for This Love-val, na meg George Michael és a Freedom, övé a folytatás most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Will Smith és a Man in Black. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem hamarosan Curtis és a Kegyelem, most a folytatás viszont Princey, és ez a Greatest Romance Ever szól. Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenéket, még én hozom egészen délig, hogy jól teljen, a délelőtt indul a Best hétvége, itt lesz a következő órában velem. Például majd CG Lewis az Art of the Evil érkezik ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zaklatás miatt emeltek vádat egy zalai férfi ellen, speciális technológiával küzdenek az azbeszt ellen Zalaegerszegen, Győrben remekeltek a kölcseis atléták. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az azbeszttel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az azbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diák olimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredményekkel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. A következő napokban már több napsütésre számíthatunk, és most bővebben a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van, vasárnap, indul a Best hétvége, a legjobb zenék társaságában tölthetjük egészen este 6-ig az időnket. Az első két órában velem, és természetesen például ebben az órában az Aerosmith-szal, C.G. Lewis-szal, na meg a The Corrs-szal.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, 1999 tavaszára kell most visszarepülnünk ahhoz, hogy a következő sláger megszólaljon, és egy új kezdet Jerry Halliwellnek az életében. A Look At Me-vel megyünk tovább most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Aerosmith és az Amazing. Szép napot kívánok mindenkinek. A névnaposok a mai napon a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Leeson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként június 7-e van, vasárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Dübörög majd a Best hétvége, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz Kylie Minogue és Robbie Williams közöse, a Kids.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy közös óránk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint reggel 6 órától mostanáig, de jön, ami még nem volt. Például a Molokko is itt lesz a Time Is Now-val, na meg Mark Ronson és Amy Winehouse közöse a Valerie szólni fog majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítséget kapnak a daganatos betegek. Szigorította a FIFA, nem lehet vuvuzelázni a világbajnokságon. Több száz kamion lepi el Békés Csabát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust megtörténhet helyi érzéstelenítővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépség verseny és dakaros csapat bemutató is. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó órán következik a mai napra, amiben természetesen, ahogy ígértem, jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a Best hétvége, dübörgünk ebben az órában is, és hát én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, úgyhogy gyorsan elpörgetjük az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan. Hát erről gondoskodok, ugyanis itt lesz velem Mark Ronson és Amy Winehouse, na meg Christina Aguirre.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Pápai Jocsi és az Ott vársz rám. Ha nem tudom, ki hol vár rám, egy biztos, hogy ránk most azt fog várni, hogy irány a klubok világa. És egy olyan ikonikus felvétel, ami az ilyen klasszik szettekből kihagyhatatlan, ugyanis irány Görögország. Nem tudom, hogy miért kapta pontosan ez a dal ezt a címet, de ez a Grease 2000 most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a Too Hot. Szép napot kívánok mindenkinek, a mai napon a névnaposok, a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Egyébként június 7-e van, vasárnap. A legjobb zenékkel pedig hamarosan majd megyünk tovább, ugyanis most egy rövid szünet következik, de nem kell izgulni, az óra végéig még hozok hatalmas lágereket. Például itt lesz velem a Duran Duran és a Reach Up for the Sunrise, na meg Rihanna, a Pond the Replay-jel övé lesz majd a közvetlen folytatás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Diaz és a Minden másképp lesz. Az én időm lejárt, érkezik Bénémet Dia, ővé a folytatás egészen este 6 óráig, aztán pedig majd mixben szólnak a legjobb zenék, a Night Shift csapata jó voltából, hiába van vasárnap, ők itt vannak a hét minden napján, és hogyha vasárnap, akkor pedig a Lounge Mixé a főszerep, az első órába érkezik White Boy, ő a ház

Zigazda ugye, mint egyébként minden nap, a második órában pedig Németi érkezik, ő pedig a vasárnapi állandó rezidensünk, úgyhogy rájuk lehet számítani majd, na meg Bigfalvi Tamásra egészen éjfélig 8 óra után. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori volt idáig, jövő héten reggel találkozunk legkésőbb itt a Best FM-en mindenkinek. Jó délutánt és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára a Durán Durán felvételét indítom. Jön a Richard for the Sunrise most itt a Besten. Viszha!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társadalom megújítására szólította fel a fiatalokat a pápa. Lövöldözés Toledóban, győzelemmel hangoltak a VB-re a brazilok és az argentinok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalokat a társadalom megújítására szólította fel 14. Leó pápa Madridban. Az egyhetes spanyolországi látogatásán résztvevő egyházfő egy több százezer fiatalt megmozgató imavirrasztáson arról beszélt, a közöny a háború és a hazugság helyett a szeretet, az igazság és a hit útját kell választani. A pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy családjukban, iskolájukban és munkahelyükön is a pozitív változások képviselői legyenek. 14. Leó pápa ma Madridban mutat be szabadtéri szentmisét, amelyre a szervezők 1 millió résztvevőt várnak. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio államban. A támadás a toledói Old West End Fesztivál közelében történt, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A hatóságok szerint a lövöldözők valószínűleg egymást vették célba, a lövések azonban több fesztiválozót is eltaláltak. Két sérült állapota kritikus, az elkövetők továbbra is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A történtek miatt a fesztivál mai programjait törölték. Új odúpark segíti a madarak és denevérek megtelepedését Szegeden, a Tisza és a Maros találkozásánál. Az uniós támogatással megvalósuló természetvédelmi fejlesztés részeként csaknem 500 madár és denevér odút, valamint vércse és kubikládát helyeznek ki. A szakemberek szerint a denevérek és énekes madarak a csípőszúnyogok számának csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A programhoz iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények is kapcsolódnak. Győzelemmel hangolta a labdarúgó világbajnokságra Brazília és Argentína. Carlo Ancelotti együttese 2-1-re verte Egyiptomot. A címvédő Argentína könnyed sikert ért el Honduras ellen. 2-0-ra nyert a dél-amerikai válogatott Martinez és Simeone találataival. A labdarúgó világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, csütörtökön kezdődik. Először lesz 48 csapat a tornán, összesen 104 mérkőzést rendeznek az előttünk álló több mint egy hónapban. Folytatódik a meleg nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban záporzivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, vagyis indul a Best délután velem, Béni Mezdiával, és olyan nagy slágerekkel, mint az All for One és az I Swear, na de itt lesz Ellie és a Two Times-szal, és hamarosan Freddy is énekel nekünk. Most pedig Nellyvel indítok egy 2001-es slágerével, ez pedig nem más, mint a Ride With Me. Tárgyozzunk együtt ma is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az All For One és az Ice Fair 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 500 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All For One és az Ice Fair itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Vácon közművezetéket javítanak, így a 36-os kilométer környékén félpályás korlátozás és sebességkorlátozás követel figyelmet, ez okozza a lassulást. Aztán Récsák és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig építési munkákat végeznek Vecső és átkelési szakaszán a főutcában a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szolnokon pedig a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, az arra autózók torlódásra számítsanak. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es, na maga 2000-es évek legnagyobb kincseit hozom a folytatásban is. Jön például Justin Timberlake is. Ez lesz a Señorita és a Deep Swing is itt lesz velünk az In The Musical.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A pedagógusokat ünnepeljük. Jön a Monte Carlo-i Forma 1-es futam, fokozódik a hőség, 30 fok feletti csúcsok lesznek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 1-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a tanárokat és az óvodapedagógusokat a kormány több tagja is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, olyan értékelési rendszerre van szükség, amely támogatja a pedagógusokat, segíti szakmai fejlődésüket, és bizalomra, valamint együttműködésre épül. A tárcavezető szerint a pedagógusok nem csak tanítanak, hanem közösségeket formálnak, és a jövő generációit készítik fel az életre. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Forma 1-es monakói nagydíjon. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája nyerte az időmérőedzést tegnap, ezzel pályafutása negyedik pole pozícióját szerezte meg. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajtolhat, míg a második sorból Lewis Hamilton és a hazai pályán versenyző Charles Leclerc várhatja a rajtot. Antonelli legnagyobb VB rivális a George Russell csak a 6. helyet szerezte meg, míg a címvédő Lando Norris a 8. rajtkockából indul. A monakói nagydíj ma 3 órakor kezdődik. Zömmel napos időben lesz részünk, gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az egy órát is, én Béli Meddia vagyok, és robogunk tovább a kedvencekkel, olyanokkal, mint például a Maroon 5 és a Payphone, itt lesz Zséda is perceken belül az óceánnal, most pedig a Deep Swing érkezik az In The Musical, ami 2001-ben jelent meg, és a klasszikus house zene aranykorának egyik tipikus klubhimnusza lett.

legjobb zenék a Step by Step 1997-ben jelent meg Whitney Houstontól, ami eredetileg Annie Lennox szerzeménye, amelyet aztán Whitney Houston újra gondolt, ilyen gospel R&B hangzással, így sokkal felemelőbb és nagyívűbb lett ez a verzió. Egy belső utazásról szól, arról, hogy az ember fokozatosan, lépésről lépésre halad át a nehézségeken, még ha az út bizonytalan is. Ezzel folytatjuk most. Whitney Houston és a Step by Step itt a Best FM-en.

0: Vette fel a legjobb zenék gyorsan az utakról. Az M6-oson például a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 179-es kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Aztán az egyes főúton Budaörs határában a 8-as kilométernél található budakeszi csomópont kanyarodó sávjában, a Gyál utcában napközben burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért félpályás korlátozás várható. És ugyancsak az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkát miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek mindkét irányban, útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtöbb slágerek szólnak ma is, érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is. Az óra kezdő slágere pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, elindult az új éghajlati portál, egyre több pollen lehet a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás a romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok-zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 2 óra után, és én Béri Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. A vasárnapi Best délutánból nem hiányozhat a Soul to Soul slágere. Jön a Get a Life, most pedig a Rizzo Kicks-tel megyünk tovább. Egy 2011-es slágerrel, a brit duó egyik legnépszerűbb slágere érkezik. Down with the Trumpets in the Best.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Most jön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus a Hanson együttestől, a Bop, egy 1997-es világsláger, ugye 97-ben jelent meg, és azonnal berobbant, több országban is listavezető lett. A Hanson tagjai testvérek, és mindannyian még tinik voltak a siker idején. A dal és az együttes több Grammy Awards jelölést is kapott, a videóklipje pedig tele van színes, vidám jeleneteket, tipikus 90-es évek hangulatát idézi. Szól is itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M5-ösön például Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Érdnél a 14-es és a 26-os kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sáv járható, Budapest felé a 18-es kilométernél lévő érdészaki partterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és a Szekszárd Gement csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent slágerét hallgattuk, ez volt a PIMP, és Anesthésiával megyünk tovább hamarosan, rögtön a hírek után jön a Paid My Dues, most pedig egy hazai sikert indítok, következik a Krisztál és a Vigyázz Rám itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kocsik a Zalai Gyesev vonalon. Jubileumot ünnepelt a Ne Felejts Klub. Sörtörténeti kiállítás nyílt a Göcsei Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba a Gyesevnél. A társaság két korszerűsített Schlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celdömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányításakor nincs szükség a mozdony átsorolására. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Kéri Lajosné elnök hangsúlyozta, a szervezet története egyben emberi sorsok és barátság. Története is, számolt be róla a ZAOL. Ez sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. A zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be, a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyag a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a malátakészítés folyamat, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép vasárnapot, kellemes délutánt, jó kis hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, ezen a délutánon is jöttem, és hozom a legjobb zenéket. Egészen 6 óráig, például olyanokat, mint a Sugar Babes és az Overload, de itt lesz Janet Jackson és az All For You-val, most pedig Anastasia csodás hangjával indítja az órát. Jön a Paid My Dues.
3: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Csodás vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy tudnak lazulni, kikapcsolódni, családdal, barátokkal időt tölteni, vagy akár egy kicsit magukkal programozni, egy kis én idő, egy kis zenehallgatás, vagy akár egy jó film estére. Hát itt ma mindent megtalálnak. Hozzok programajánlatokat is, de természetesen a mai főszereplők is a legjobb zenék. Úgyhogy megyek is tovább a Sugababes-szel, jön az Overload, most pedig a Nightcrawlers és a Push the Feeling On. Itt a Best FM.

0: 88.9, Best FM a legjobb zenék. Gasztro élmények a könyvtárban. Vár mindenkit a Deák Ferenc megyei és a városi könyvtár június 13-án szombaton délután 5:30-7. Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy vidám délutára, ahol az ízek, az illatok, a könyvek és a közös élmények találkoznak. Kóstolók, kézműves foglalkozások, játékos feladatok és könyvajánlók várják a látogatókat. Lesz kiskukta kézműves alkotóműhely, mézes kalácskuckó, palacsinta kóstoló, fűszerkerti limonádé és különféle édes pillanatok. Várnak mindenkit szeretettel június 13-án szombaton a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban, már délután 5:30. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek után Alexandra Burke és a Bad Boys. És jön majd Lófi Begi is Majkával és Gáspár Lacival és a Hurrikán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Taroltak a zalai diákok a Zöld Jövő versenyén, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a megyénkben, megújul az út Zala-Szentgrót és Türje között. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályában. Csapatsiker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Jó hír a szabadtéri programokat tervezőknek, megszűnt a tűzgyújtási tilalom a vármegye egész területén. A döntést a csapadékosabb időjárás és a kedvezőbb erdőtűz kockázati helyzet tette lehetővé, írja a Nébih. A hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tűzgyújtás szabályait továbbra is be kell tartani. A saját kertekben lehet bográcsozni és grillezni, de a szakemberek fokozott körültekintést kérnek. Augusztusra új burkolatot kap a Zala-Szentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy másfél kilométeren teljes pályaszerkezetcsere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadékvízelvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 óra után is izgalmas zenék, izgalmas délután itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Lenny Kravitz érkezik és a Fly Away, de előtte még Christina Aguilera is énekel, jön a Beautiful. Itt lesz a Red Hot Chili Peppers is, most pedig Alexandra Burke Floridában nyitja az órát. Ez a Bad Boys. Szép napot!
1: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Már június 7-e van, úgyhogy el is telt az első hét ebből a nyári hónapból. Ma pedig a Róbertek a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1894-ben született Bonca Berta, azaz Csinszka, költő, a Di Endre felesége. 86 éves ma Tom Jones, többszörös Grammy-díjas veszélyénekes színész. 74 éves ma Liam Neeson, ír származású színész. 68 éves lenne a Prince, Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró. 11 éve hunyt el Sir Christopher Lee, angol színész, aki játszott a Dracula grófot, szerepelt a Csillagok háborújában, James Bond figuráját is mintázták róla állítólag, illetve még a Gyűrűk urában is szerepelt. Ma van a pedagógus nap és a csokifagyi világnapja is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, nyugodtan írjon, vagy üzenjen akár rajtam keresztül a kedves szeretteinek. Miközben zenél a Red Hot Chili Peppers, jön az Other Side a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Nyárvárov igazságra várnak mindenkit András Hidán június 13-án szombaton mindenféle programmal. Délután 3-tól már főző versennyel. Aztán délután 4-től lesz egy köszöntő, aztán rengeteg műsor. Óvodások műsora lesz, modern tánc, kötélugrás, aztán lesz tánc, zene természetesen, hagyományőrző egyesületekkel is, a Szélrózsa tánckörrel, de közben a főzőverseny eredményhirdetését is meg lehet hallgatni. Este 8-tól pedig folytatódik a mulatság, a zene, tánc és mágia gyújtás is lesz, légvár, fajáték, kézműves foglalkozás pedig kicsiknek, popcorn, fagyi, büfé, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Június 13-án szombaton András Hidán a Művelődési Ház udvarán. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Bermuda és a Monte Carlo.
2: Ide hiába jöttél, itt senki se vár. A kagylóba sírod, hogy mindenki bár.
1: De jön Best és az Anna.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Zaklatás miatt emeltek vádat egy zalai férfi ellen, speciális technológiával küzdenek az azbeszt ellen Zalaegerszegen, Győrben remekeltek a Kölcse is atléták. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívások már zaklatásnak minősülnek. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az azbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az azbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diák olimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredményekkel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca érte el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. A következő napokban már több napsütésre számíthatunk, és most bővebben a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben késő délután növekszik meg felettünk a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 29-30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is csak a legeslegjobb zenék. Erre a vasárnap délutára is itt a 88.9 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Mindjárt jön Jessie J és a Domino, de itt lesz West is, és az Alane. A Bermuda Monte Carlo-val, a Deja Vu pedig az I Can't Stop-val. Már indul is az óra. Jó pihenést!
0: 88.9 Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

88.9 West FM a legjobb zenék. Hello nyár, fények, ízek, élmények. Egy jó kis programot hoztam, amire a belépés díjtalan. És igazi nyári hangulat vár mindenkit június 13-án szombaton, délután 4 és este 10 óra között az Apáczai Művelődési Központban. Indítsák együtt a nyarat egy felejthetetlen nyáresti lazulással. Várnak mindenkit egy hangulatos zené és élménydús estre, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a kedvükre való programot. Délután 4-től már lesz légvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufik és kézműves sarok, lehet bohóccal egy interaktív műsoron részt venni, lesz természetesen zene és tánc, este pedig hangulatos chillzónával készülnek hintaágyakkal, puffokkal, függőágyakkal és hangulatos fényekkel. Menjenek, lazuljanak, beszélgessenek, találkozzanak barátokkal, és élvezzék együtt a nyár kezdetét. Jó szórakozást hozzá, vár mindenkit a Hello Nyár, fények, ízek, élmények június 13-án szombaton délután 4 órától az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Jó szórakozást!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Csillagcsalogató estre várnak mindenkit a Csácsi hegyi kápolna kertjében, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától. Rengeteg programmal várnak mindenkit, lesz kézműves kuckó, társas játékozással, fellép az évgyűrűk dalkör, néptánc előadások lesznek, aztán koncert is majd, és este pedig 8 óra után távcsöves égbolt kémlelés is lesz. Az esemény megközelítését a Dob utcából gyalogosan javasolják, egyébként ingyenes a program. Plédet, párnát, takarót mindenki vigyen magával a csillagcsalogató estre a Csácsi hegyi kápolna kertjébe, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától várnak mindenkit. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és a Pályaudvar. A folytatásban Manu Chao-val lazulunk, jön a Bongo Bong így vasárnap délután. Mi lesz az esti program? Remélem, hogy kikapcsolódás, és aztán csak nyugiban fel tudnak készülni a jövő heti akadályokra. Remélem azért persze mindenkinek nyugis lesz a következő hét, így június második hete. Én ezt kívánom mindenkinek, és persze nagyon köszönöm a mai figyelmet, mert hogy közelítünk 6 órához, ami azt jelenti, hogy White Boy veszi át a terepet, és érkezik a Night Shift, aztán 8 óra után pedig majd Big Favi Tamás Biki kollégámmal élvezhetik a vasárnap estét. Én pedig minden jót kívánok, holnap délben találkozunk majd, addig is a legjobbakat, és szép estét, majd jó éjszakát kívánok, Majoros Rita vagyok, viszal!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csaknem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei Napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül 2 súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: kapacitás méretül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keressem el.

0: Trust FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabad

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabatéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, elindult az új éghajlati portál, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollenterhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea a vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat, záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy büdös helyzet, hogy eljött a vasárnap utolsó 4 órája, mondjuk ezért a hétvégéért szerintem nem kár, hogy elmúlt, viszont a legjobb zenék itt vannak, úgyhogy indítom is, jön Shakira és az Underneath Your Clothes.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő sláger igazi kulturális jelenségé vált akkor, amikor megkapta azt a titulust, hogy ez lehet a Verdák betét dalam. Szerintem minden szülő, minden felnőtt meg gyerek ismeri, mert hát elképesztő siker lett a film, és így a dal is. Ez Rascal Flatts és a Life is a Highway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a projekt, amit Nagyjáli énekesnő és dalszerző és Markus Moser producer alkotta. Ha minden igaz, akkor 30 perc alatt írták meg, és egy átbulizott éjszaka szerzeményem. De milyen jó buli lehetett, atya világ! Jön a Rapture!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez volt a Westlife 9. olyan slágere, ami első helyezett lett az angol listákon, ezért nagyjából rekordtartó. Hogy miről van szó? Hát az Uptown Girl-ről a Westlife-tól már indítom is!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi, ikonikus fekete-fehér videóklip, amely a poptértörelem egyik leglátványosabb vizuális alkotása. Hogy kiről, vagy éppen miről van szó, vagy kikről, hát ő Madonna és a Vogue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre marad a napos nyári idő, szolgálatban áll a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csak nem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágás, rovarcsípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balaton fenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, 5 pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül 2 súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elrétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok-zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és indul egy újabb óra telepakorban nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal, és hát persze azzal az igazi Best FM-es feelinggel. Yves LaRock kezdi az órát, ez kérem szépen a Rise Up, úgyhogy emelkedjünk fel mi is.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. A két úriember, hölgyek, urak elválaszthatatlan barát volt, viszont ez volt az utolsó dal, amin így nagyon együtt működtek, hiszen utána Will Smith elkezdett úgymond a szóló karrierjén, na meg hát a filmes karrierjén dolgozni. Ez DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince közöse, a Boom Shake the Room.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer megkérdezték 50 Centet, hogy mivel kereste a legtöbb pénzt. Erre ő azt mondta, hogy nem a zenével, nem a filmekkel, nem a reklámokkal, hanem vízzel, hiszen teljesen meg volt rökönyödve, hogy veszik az emberek a palackozott vizet, amikor az folyik a csapból. Ő is neki járt ezt gyártani, mellé tette a nevét, és nagy valószínűséggel ömlött a Della. Ennyi. Most pedig nálunk jön a Candy Shop. Ott is ömlik valami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután kiváltak a Spice Girls-ből, pontosabban a Spice Girls felbomlott, hát eléggé nagyot kellett durrantani ahhoz, hogy nagyjából megmaradjon az ember így a zenei szférában. Messinek viszont sikerült, lehet, hogy az volt az egyik indoka, vagy lehet, hogy ez volt az egyik oka a sikernek, hogy a következő dal videóklipjét a spanyolországi Ibiza szigetén forgatták, és ott egy nagyon komoly klubban. Bizony, na, jön az I Turn To You.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem nagyon akarok én videoklipekről beszélni, de itt most muszáj, hiszen jön a Fatboy Slim és a Praise You, és a hozzá készült klip a pop történelem egyik legviccesebb és leghíresebb alkotása. A rendező Spike Jonze gondolt egy nagyot, és egy amatőr tánccsoporttal rejtett kamerákkal felvéve, úgymond egy ilyen flashmobot csináltak a teljesen, de teljesen tudatlan járókelők között, és amúgy pár száz dollárból csinálták meg az egészet, tehát nem volt olyan nagy durranás, viszont az MTV Video Music Awards-on hát nyert. Ennyi. Jön a Praise You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik számlálás, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy már mindenki pihen, vagy legalábbis gondolt rá. Nálunk viszont most munka van, és hogy erre ráelősítsünk, így jön Kelly Rowland és a Work. Na gyerünk!
3: Ez a Night Shift,

Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek a névnapok kapcsán. Ajaj, június 8-a van holnap, ami azt jelenti, hogy Medár névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágneseket, az Ellákat, a Helmákat, az Izabellákat és a biztonság kedvére a Vilmosokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozd, tessék felköszönteni. És pont, na, nálunk pedig a folytatásban jön a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Outkast lágert a Rolling Stone magazin beválasztotta a történelem 500 legjobb száma közé, és a kritikusok a mai napig Big Boy karrierjének egyik legstílusosabb és legkifinomultabb pop-rap felvételeként emlegetik. Na kérem szépen, ez a The Way You Move.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de nekem Beyoncé mindig is olyan lesz, hogy hosszú, gyönyörű, szép haj, nagyon csinos test, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a rövid haj, amit múltkor vagy nemrég megpróbált, és valahogy nagyon nem jött be. Úgyhogy én el is engedem, és remélem, hogy hall engem, és változtat. Ha meg nem, akkor meg azt mondom, hogy változtasson. Na mindegy, jön a Naughty Girl, az biztos.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem már mindenki közel van a pihenéshez, hiszen ez már a vasárnap utolsó órája, amit az isteni Taylor Swift kezd. Ez a You Belong With Me. Az a kemény.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, milyen idő lesz holnap. Na vágjunk is bele, 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, és a biztonság kedvéért marad a zápor és zivatar. Jaj, de jó nekünk, úgyhogy ennyi, ezt adta a gép, hát remélhetőleg valaha jobb lesz. Az viszont biztos, hogy nálunk most a folytatásban Robbie Williams érkezik, ez a Let Me Entertain You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ezzel a szerzeményen jelezte Király Viktor azt, hogy nem csak ilyen szerelmes meg ömlengő dalokat tud csinálni, hanem igazi kemény bulizós lágereket is, mint például a következő. Ez a Fire.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, és hogyha úgy van, bekövetni és belájkolni. De ezt szerintem már ti tudjátok nagyon jól. Viszont azt nem, hogy mivel jövünk a folytatásban, pedig kéne, hiszen jön a Soul Searcher és a Feeling Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és üdv mindenkinek, hiszen eljött a búcsú ideje. Remélem mindenki jól érezte magát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mondanám, hogy jövő héten találkozunk, de nem, hiszen egy pár napra elhúzzanok pihenni. Úgyhogy Whiteboy várma titeket a szombat és vasárnap is. Na mindegy is, én viszont most leléptem, úgyhogy üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Valamikor találkozunk, addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.